otvor bránu, lebo ju rozbijem. Táne, tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Otvor bránu, lebo ju rozbijem. Lebo ju rozbijem. Rozbijem.